és Csabára. A beszélgetésben egyetértettek abban, hogy a házi orvosi ellátás a gyógyítás első és egyik legfontosabb állomása, és az alapellátás minősége meghatározza az egész egészségügyi rendszer működését, fogalmazott Bálint József alpolgármester.

0: Őrzővédő szolgálat figyelmét. A vállalat tájékoztatása szerint a fiatalok a munkavédelmi előírások ellenére felmásztak az egyik épület tetőszerkezetére, ahonnan egyikük lezuhant. Társai értesítették a mentőket, akik a 17 éves sérültet életveszélyes állapotban szállították kórházba. A cég hangsúlyozta, hogy a gyárterület elzárt magánterület, ahol a belépés szigorúan tilos. A területen olyan létesítmények és berendezések találhatók, amelyek megfelelő szakértelem nélkül súlyos baleset veszélyt jelentenek. A vállalat arra kér mindenkit, hogy saját biztonsága érdekében ne próbáljon behatolni üzemen kívüli ipari területekre, mert még a tulajdonos gondos elővigyázatossága mellett is fokozott veszélynek lehetnek kitéve. A Békés Csabai gyár vezetése együttérzését fejezte ki a megsérült fiatal és családja felé, és bízik a mielőbbi teljes felépülésben. A klímaváltozás és a tartós vízhiány miatt elkerülhetetlenné vált, hogy a vadgazdálkodási szervezetek és a vízügyi szakemberek az agrártermelőkkel együttműködve keressenek megoldásokat. Derült ki az Országos Magyar Vadászkamara Békés Vármegyei Területi Szervezetének hétfői tájékoztatásából. A szervezet titkára szerint a hangsúly egyre inkább a vadászatatásról a vadgazdálkodásra helyeződik át. A beszámoló szerint az idei szaporulatok egyelőre nem mutatkoznak meg sem ősz, sem mezei nyúl, sem fácán állományban, pedig ezek jelentik a térség fő bevételi forrását. A korábban tapasztalt őzelhullást a klímaváltozás és a vízhiány okozhatta, amelyet az utóbbi időben indult programok, például a Vizet a tájba kezdeményezés kedvezően befolyásoltak. A titkár arról is beszélt, hogy az enyhetelek és a korai felmelegedés miatt lerövidül az agancs felrakás időszaka, így az agancsok súlya is csökken. Bár idén több mint 1500 trófeát bíráltak el a vármegyében, 150 nemzetközi pont feletti bak még nem került a rendszerbe. Új kihívást jelent az is, hogy az üzekedési időszak a klímaváltozás miatt elnyúlt, még korábban július végén vagy augusztus elején zajlott, tavaly már június közepén megkezdődött. A kisebb növényzet miatt a gazdálkodók későbbre halasztják a vágást, ami most kedvez a vadállománynak, javítja az őzgidák és a fácán csibék túlélési esélyeit. A nyulak betegségeivel kapcsolatban elhangzott, hogy bár ősszel erősödött a vírus, a téli lehűlés visszavetette, és csak szigetszerű elhullást okozott. A megyei szervezet a Soproni Egyetemmel együttműködve vérmintákat gyűjt egy kutatás, amelytől azt várják, hogy kimutassa a természetes rezisztencia kialakulását. A nyulak esetében jelenleg a vadkár védelem a fő feladat, amelyet nem kilövéssel, hanem megelőző módszerekkel, így kémiai szerekkel és villanypásztorral igyekeznek megoldani. Idén először a megyei szervezetek maguk dolgozhatták ki a vadgazdálkodási pályázati rendszert, a 29 millió forintos keretösszegből 80%-os támogatási intenzitással, elsősorban a krónikus vízhiány kezelésére és itatóberendezések beszerzésére fókuszáltak. Erdőgazdálkodókkal és termelőkkel egyeztetnek arról, hová kerüljenek az itatóvájuk. A vármegyében működő 84 vadászatra jogosult társaság közül 66 nyújtott be pályázatot, és 61 nyert is. A támogatásokból főként napelemes szivattyúkat, itatóvájukat, hordozható itatókat, valamint távcsöveket és kamerarendszereket vásároltak az állomány felméréshez. Az elmúlt napokban több esetben is intézkedniük kellett a Békés megyei rendőröknek. Békés Csabán egy sörözőben június 3-án este két férfi bántalmazott egy vendéget, majd elvették telefonját és bankkártyáját. A sértett, aki ittassága miatt nem tudott védekezni, csak két nappal később tett bejelentést. A rendőrök azonosították a támadókat, egy 33 és 34 éves Békés Csabai férfi gyanúsítanak kifosztás elkövetésével. Az Andrássy úton június 5-én délután egy 23 éves férfi belerugott egy parkoló motorba, amely az oldalán borult, 80 ezer forintos kárt okozva. A rendőrség garázdaság védségével gyanúsítja az elkövetőt. Még Gyoma Endrődön szintén ezen a napon kábítószer gyanúját keltő anyagot találtak egy férfinál. A Balcsy-Zsilinszky úton igazoltatták, majd előállítása után a gyors tesztje pozitív lett. A 26 éves férfi ellen kábítószer birtoklása miatt indult büntető eljárás. A Szeghalmi Kossuth téren június 7-én hajnalban igazoltattak egy autóvezetőt, akinél az alkoholszonda ittasságot jelzett. Kiderült, hogy a bíróság korábban eltiltotta a járművezetéstől. A nőt előállították és ittas vezetés, valamint az eltiltás hatálya alatti vezetés miatt büntető eljárást indult ellene. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Evőszeírás zajlik Békéscsabán még június végéig.

Pótló buszok járnak több vasúti szakaszon. Meghibásodott takarítógépek miatt romlott az Andrássy út állapota. Pedagógus napon köszöntötték a Gyoma Endrődi oktatókat. Már is mondom a részleteket. Idén május elején indult és június 30-áig tart az ebösszeírás Békés Csabán. A felmérés törvényi kötelezettség, az önkormányzatoknak legalább 3 évente össze kell gyűjteniük a településen tartott kutyák számát és oltási adatait. Mivel legutóbb 2023-ban történt ilyen adatgyűjtés, most ismét esedékes a nyilvántartás frissítése. A kutyatartóknak ebenként kell kitölteniük egy formanyomtatványt, amely elérhető a város honlapján. A Csabai Mérleg április 23-ai és május 21-ai lapszám a polgármesteri hivatalban, valamint több állatorvosi rendelőben. Dr. Bacsa Vendel jegyző elmondta, hogy a felmérés célja, hogy az önkormányzat pontos képet kapjon arról, hány kutya él a városban, és napra kész legyen a nyilvántartás. Ez nem csak hatósági szempontból fontos, hanem a felelős állattartást is támogatja. Hangsúlyozta, hogy ebadó bevezetése jelenleg sem önkormányzati, sem jogszabályi szinten nincs napirenden. A jegyző ismertette, hogy a nyomtatvány első része a tulajdonos adatait tartalmazza, a további részek pedig a kutyára vonatkozik. Információkat, mint a fajta, szín, nem, hívónév, az oltások, a veszélyes minősítés ténye, vagy az, hogy rendelkezik-e a kutya útlevéllel. Az adatszolgáltatás elmulasztása állatvédelmi bírságot von maga után, amely akár 150 000 forintos pénzbüntetés is lehet. Karbantartási munkák miatt június 8-a és 10-e között éjszakánként Hódmezővásárhely és Orosháza között, majd június 22-től 26-áig egész nap Orosháza és Csorvás között pótlóbuszok közlekednek vonatok helyett. Június 8 és 10 között hétfőtől szerdáig minden este 20:30-tól az üzemzárásig MÁV busz váltja ki a vonatokat Hódmezővásárhely és Orosháza között. A tájékoztatás szerint Budapest felől Békéscsabán és Szegeden is biztosítottak az utolsó csatlakozások, a vonatok pedig a kiindulás állomásokról az eredeti menetrend szerint indulnak. A buszos átszállás miatt azonban a menetidő meghosszabbodik, és a szerelvények a megszokottnál később érkeznek a végállomásokra, ahol a további csatlakozások már nem garantáltak. A pótlóbuszok a vonatok megállási rendjét követik, és az érintett megállóhelyeken állnak meg. Az elmúlt napokban jelentősen romlott az Andrássy út tisztasága Békés Csabán, miután két utcatisztítógép is meghibásodott. Szarvas Péter polgármester közölte, az egyik gépet időközben sikerült megjavítani, ezért szombatra rendkívüli munkavégzést írt elő a városgazdálkodás munkatársainak. A polgármester személyesen ellenőrizte a takarítást, és beszámolója szerint az összkép már délelőtre érezhetően javult. Ugyanakkor a lakosság segítségét is kérte, hangsúlyozva, hogy a szemetelés jelentősen rontja a közterületek állapotát. Arra kért mindenkit, ne dobálják el a hulladékot. Emlékeztette az ingatlan tulajdonosokat arra is, hogy a jogszabály írja elő az ingatlan előtti terület, illetve annak 15 méteres környezetének tisztán tartását. Hangsúlyozta, hogy csak közös odafigyeléssel lehet rendezett és tiszta Békéscsabát fenntartani.

0: A Gyuma Andrődi önkormányzat kedden pedagógus nap alkalmából köszöntötte azokat a szakembereket, akik nap mint nap jelen vannak a gyermekek életének meghatározó éveiben. Toldi Balázs polgármester a város közösségi oldalán arról írt, hogy bár a helyi pedagógusok különböző intézményekben dolgoznak, közös bennük az elhivatottság. Tudást adnak át, értéket közvetítenek, és biztos kapaszkodót nyújtanak a fiataloknak. Felidézte azt is, hogy a képviselőtestület 2023-ban döntött a díszdiplomára jogosult, nyugalmazott oktatók évenkénti támogatásáról és méltó köszöntéséről. A polgármester beszámolója szerint az idei ünnepségen 2 arany és 1 gyémánt diplomás pedagógust is tiszteltek meg elismeréssel. Egy pillanatnyi indulat, néhány rossz döntés és egy közlekedési vita, amely végül a bíróság elé kerülhet. A békéscsabai Jeresi ügyészség garázdaság rongálás és zaklatás miatt emelt vádat egy 30 éves, büntetlen előéletű békéscsabai férfi ellen, aki a vád szerint egy közúti nézeteltérésből olyan konfliktust robbantott ki, amelynek nem csak sérülés, hanem jelentős anyagi kár és súlyos fenyegetések is a következményei lettek. A garázdaság története tavaly júliusban kezdődött Békéscsabán a Dózsa-György úton. A vádirat szerint a két autós abban az irányban haladt, amikor közöttük valamilyen közlekedési nézeteltérés alakult ki. Az indulatok azonban nem maradtak a volán mögött. Amikor a Bartók Béla út és a Tulipán utca kereszteződésében a piros lámpa miatt megálltak, a vádlott kiszállt autójából, odalépett a másik járműhöz, hirtelen kinyitotta a vezető oldali ajtót, majd többször megütötte a bent ülő sofőrt. A jelenet ezzel viszont még nem ért véget. Az ajtót akkora erővel csapta be, hogy annak zárszerkezete megsérült. A javítás költsége közel 160.000 forintra rúgott, ami a sértett azóta sem kapott vissza. A megtámadott férfi a történtek után rendőri segítséget kértem, a konfliktus még ugyanazon a napon újra fellángolt. A sértett egy üzletben vásárolt, amikor visszatért a parkolóban hagyott autójához. Ott váratlanul ismét találkozott haragosával, aki a vád szerint azért várta, hogy elszámoltassa. A szóváltás gyorsan elfajult. Az ügyészségi iratok szerint a férfi egyre agresszívebben viselkedett, sértegette a másikat, majd gyilkossággal fenyegette meg. A fenyegetés különösen nyomasztó volt, és azt közölte vele, hogy elmegy lakóhelyére elint, és a rendőrök sem fogják tudni megvédeni. A sértett ezután ismét a rendőrséghez fordult és feljelentést tett. A békéscsabai járási ügyészség azt indítványozta, hogy a bíróság tárgyalás nélkül büntető végzésben hozzon döntést. A vádlott próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetést kaphat, pártfogó felügyelet alá kerülhet, emellett megtilthatják számára, hogy kapcsolatba lépjen a sértettel, vagy annak közelébe menjen. Az ügyészség azt is kérte, hogy térítse meg a csaknem 160.000 forintos kárt. A hasonló esetek viszont nem egyedülállók. A szakemberek régóta figyelmeztetnek arra, hogy a közúti agresszió sokszor apró nézeteltéréssel kezdődik, egy vitatott elsőbségadással, egy hirtelen sávváltással, vagy egyet türelmetlen dudálással. Az indulatok azonban könnyen olyan szintre emelkedhetnek, amely már büntetőjogi következményekkel jár. Békéscsaba számos pontján már virágok díszítik a közterületeket, és hamarosan a virágláták és virághengerek is visszakerülnek megszokott helyükre. A nyári virágosításról és az azt megelőző vágatlan májusról Nagy Ferenc alpolgármester számolt be. Elmondása szerint a város virágágyásainak összterülete mára-már meghaladja az 1300 négyzetmétert. Látványos beültetések találhatók többek között a Kossuth téren, a Szent István téren, a Vlasics sétányon, a Bocskó Dániel téren, a Kolozsvári utcán és a Lencsési úton. Az egynyári virágok kiültetése minden év májusában történik, és egészen késő nyárig, kora őszig díszítik a várost. Az alpolgármester kiemelte, hogy idén is változatos, ízlésesen összeállított virágágyások színesítik a köztereket, mintegy 25.000 növényt ültettek ki. A városban jellemzően olyan hosszan virágzó egynyári fajokkal találkozhatnak a járókelők, mint a begónia, díszfű, petúnia, bársonyvirág, kakastaré, az állómuskátli, a verbéna, a kúpvirág, a rézvirág vagy a díszcsalán. A szakemberek a növények összeállításánál figyelembe veszik az ágyások elhelyezkedését, a napfény és szárazság tűrést, valamint a gondozási igényeket. Az Életfa idősek otthona is kapott a palántákból, amely a város közfoglalkoztatott munkatársainak gondos munkájával nevelkedtek. Az alpolgármester hangsúlyozta, hogy 4500 virágpalánta nőtt fel a program keretében, ezek hamarosan Békéscsaba közintézményeit díszítik.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Magyar óra. Magyar óra.
1: Start Rádió. Start Rádió.
2: Woo!

0: Ki band ez?
1: A szomszéd lány, ki szép és szőke. Hidd el nekem, prima kis nőcske. Este harán tört, sűrű magát. Szerettem volna, ha átjön hozzá. Aztán jött, ez a másik lány. Egy flört volt csupán, semmi más. Összedőlt minden, mint kártyavár.

0: reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mitykó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő rendhagyó magazinműsorunkban egy korábbi, eddig nem hallott beszélgetést, valamint egy új beszélgetést hallhatnak Megyeri Horváth Gábor, Barcsai díjas festőművésszel, valamint lejátszuk Gály József, Munkácsi díjas festőművész, akadémikus, egyetemi docens Körös Hírcentrumnak adott interjúját, melyben Megyeri Horváth művészetéről osztja meg gondolatait a Művész Örökség című retrospektív kiállítása kapcsán. Művészettörténeti érdekességek és kulisszatitkok mellett őszinte gondolatokat hallhatnak, miközben kirajzolódik egy művészet szereteten és egymás kölcsönös tiszteletén alapuló negyedszázados barátság is. Tartsanak velünk!

0: Start Rádió.
1: Megari Horváth Gábor Borcai díjas festőművésszel beszélgetek. Azt tapasztalom a képeiden, Gabi, hogy a Caravaggio-i fényárnyék dramatizálás, ami korábban nagyon jellemző volt rád, és ami egy rendkívül drámai feszültséget kelt a képekben, mostanra leszelidült, már egy érett harmóniát lehet felfedezni az alkotásaidban. Édesapád kertjét festetted meg az Apám kertje sorozatban, ott tapasztaltam először ezt a változást. Te hogy látod ezt, minek köszönhető?
2: Egy művész folyamatosan változik a saját korát, hogy dolgozza föl, amiben él, illetve a saját lelki állapotát. Ez mindenképpen tükröződik a műveken. Ez nem csak egy festőnél, egy énekesnél is igaz lehet, egy színésznél is. 2022-ben veszítettem el a szüleimet, egymás után 4 hónap különbséggel, és megadatott az, hogy végig kísérhettem őket úgy, ahogy engem felneveltek, én úgy kísérhettem őket a utána következő világba, és mellettük voltam az utolsó percig. Nyilván ez is egy nagy változás az ember életében, hogy elmennek a szülei, és ezt tudomásul kell venni, hogy az életnek ez a rendje, ez a dolga. El kellett búcsúzni a szülői háztól, ami szintén egy elég fájdalmas történet. A gyermekkornak vége, ezt tudomásul kellett venni. Egy olyan időszak jött el az én életemben, ami nagyon sokan megélnek, máshogy látod a világot. Összesűrűsödik mindaz, ami eddig volt, és elindul egy új kezdet.
1: A metafizika régóta része a festményeidnek. Hogyan jelenik meg igazából technikailag? Ez miben realizálódik? A festékben, a lakban, a kettőnek az együttjátszásában? Kérlek, valami műhelytitkot árulj el nekünk.
2: Eszközök. Az anyag az egy eszköz. Legyen az festék, legyen az számítógép. Eszköz. Arra, hogy kifejezd a belsődet. És ez egy olyan alkimia, amire nincs magyarázat. A matériát a művésznek kell átminősítenie szakrálissá, szellemivé. Illetve a matériát kell felminősíteni szellemivé, vagy a szellemnek le kell menni az anyaghoz és felhúzni magához. Minden eszköz. És az, hogy egy gesztus, az ecsetnyomodat, az hogy teszed le, és az, hogy lesz abból mondjuk egy felhő, át kell lényegülnöd. Ez olyan, mint egy színész, hogyha hiába tudja a szöveget, most ő kiállna, és ezt úgy, hogy felmondaná, az meg nem színészet.
1: Meg kell élnie.
2: Át kell élnie. Vagy egy énekesnek is, hogy tudja a dallamát, tudja a szövegét is, és úgy előadja, az még nem lesz zene. Át kell élnie, át kell szellemülnie.
1: És így hangja, kerül bele hangja, a belső énje a művésznek.
2: Ez a titok, ez a rejtély, ez a művészet. Vagy hogyha olvasol egy könyvet, és az író ugye, amit átgondolt, témát, érzelmeket, mindent leír, és te elkezded olvasni, az benned is átfordul, és akkor ez egy ilyen megtermékenyített félreértés lesz az egészből, mert lehet, hogy az író egész más gondol, de te megint mást, hogy tapasztalod azt a könyvet, mint a másik, vagy a harmadik. A művészet hatalma ez, hogy neked kell megélned a valóságot.
1: Vannak tématerveid, hogy mit szeretnél festeni? Illetve korábban volt olyan, hogy elterveztél valamit, hogy majd, amikor időt engedi, akkor foglalkozni szeretnél ezzel vagy azzal. Ugye mostanában például a Tátráról festettél képeket.
2: Úgy érzem, hogy olyan témák érdekelnek, ami fellelkesítenek, amikben élek.
1: A Tátrában mondjuk mi?
2: Hát a Tátra...
1: Az mit jelent neked a Tátra?
2: Nyáron utaztunk el a családommal, gyerekekkel a Tátrába, és én még életemben nem jártam ott. És azok a gyönyörű nagy rajzos hegyek, az a óriási erő, az a dinamika,
1: ott festetted őket, vagy pedig már itt van a műterem? Szoktál egyébként itt ez a plein air festészet, ugye, hogy kint a szabadban, ez nem volt rá sosem ilyen lemző?
2: Nem, hát ez a tanulóidő, én kiskorom óta, gyerekkorom óta kint szabadban festettem, és ugye az iskoláimban is ugye a plein air festészetet gyakoroltunk. Aztán egy idő után az ember lehet, hogy vagy a kényelemből is, de egyébként meg talán már egy más utat keresve a műteremben alkotom meg a munkáimat.
1: Van, hogy konkrétan egy fotó alapján készíted el a festményt, mint mondjuk munkácsi annak idején?
2: Van, persze, természetesen. De van olyan is, hogy sikerül egy jó fényképet. Amikor nem sikerül, több képet csináltam egy témáról. Egyébként korábban, akár hogyha például Kaspar Dávid Friedrichre gondolunk, a 19. századi romantikus nagy tájképfestőre, ugye a mai napig az egyik legnagyobb tájképfestő zseni,

0: kötözzék ki szorosan, és 4 órán keresztül az őrjöngő vihart figyelte, és üvöltözve örülött neki, hogy jaj, de gyönyörű látvány.
1: És amikor igazán és beköltözött a fejébe a látvány, meg az érzés.
0: Az a műteremben is megköltött. Átélte. Benne volt. Ma az, hogy most fotót használunk, az egy olyan dolog, hogy ott voltam, láttam, tudom, ismerem a atmoszféráját. Segít. De azt ugyanúgy átírom azt a látványt. Meg lehet csinálni azt is, ugye egy szolgai alázatos módon kivetítem projektorral, és akkor átszínezem, és akkor mi van? Semmi. Gyönyörűen kiszíneztem egy tájképet, és akkor az, de a festészet számomra azért ez ennél sokkal több.
2: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Megyeri Horváth Gábor, Barcsai Díjas festőművésszel, akitől megtudhatjuk, hogyan alapozták a reneszánsz festményeket, mi köze a tyúktojásnak a műalkotáshoz, illetve milyen sorozatokon dolgozik most.

0: Startrádió.
1: A régi korok festményeinél az állagmegőrzés fontos része a lakréteg felújítása. Ilyenkor a régi lakréteget leszedik, aztán újat húznak fel a képre. Hogy van ez a modern műveknél, hogy van ez a kortárs művészeknél? Te például alkalmazol a lakréteget, és ha mondjuk valaki vesz egy képet akár tőled, vagy egy kortárs festőtől, akkor neki például ajánlott-e bizonyos időközönként, nem tudom, 20 évente, 30 évente lakréteget cserélni rajta.
2: Ez érdekes, ez egy technikai dolog, hogy a kortárs művészetben, hát igen, például nagyon sokan akrillal festenek, pedig ugye az akrill festék az csak az 1950-es években lett kifejlesztve,

0: műanyag kos festék. Ez olyan, mint a ótások, hogy nem tudjuk, hogyha nincs kikísérletezve, akkor hogy milyen mellékhatásai lesznek. De mivel nem természetes alapú, hanem műanyag alapúak, ezek közel nincsenek olyan biztosan tartósak, mint akár a 13. századi tojástempera festmények.
1: Majd az unokáink fogják ezt
0: majd
1: igazából
0: fogják látni, és
1: megtudni.
0: Igen, probléma is van a restaurátoroknál, ami ugye egy külön szakma, és nálunk a Magyar Képzőművészeti Egyetemen is ugye a Európa szinten, szerint a legmagasabb szinten tanítják a restaurátoroknak az állagmegőrzéseket, meg a különböző technikákat. Bizony ezzel bajban vannak ők is, hiszen nem tudjuk, hogy mi fog történni, műanyagos anyagokról van szó. Régen, egészen a 15. századig, amíg az olajfesték is meg nem honosodott, addig tényleg a tojástemperát alkalmazták. De az se volt mindegy, hogy milyen tyúk tolja azt a tojást, ugye régen nem génkezelt tyúkokról volt szó, hanem nagyon jó kis tagyasi paraszt tyúkokról, aminek gyönyörű, ugye az asszonyok tudják is, milyen más egy olyan volt tésztát gyúrni. Annak a természetes ragasztója, emúziója az bizony megköti a festéket, de például itt is érdekesség, hogy nem mindegy, hogy milyen pigmenteket, festékeket használunk, hiszen ma már ugye mindenféle szintetikus pigmenteket alkalmaznak. Nagyon szomorú, hogy megszűntek sajnos már olyan bányák, mint például a zöldföld. Uh-huh. Amikor én pont főiskolás voltam, akkoriban hallottuk a hírt, hogy megszűnnek a zöldföld bányák, kiürült, kész vége. Pedig az volt a reneszánsz képeknek az alapja, hogy egy zöldföld szintén, ez egy nagyon finom pasztelszínű zöld, de elbonták be az alapozás, és arra mentek rá tojástemperával, rózsaszínnel, pont az komplementérével, és ezáltal volt a bőr annyira szép, életszerű. És például ez sincs már, szintetikus úton lehet kapni valami hasonló, de azért nem az. Kísérleteznek nagyon sok jó minőségű új festékekkel is. Én ezért is valahogy a tradicionális olajfestés technikánál maradtam, bár ugye már nem én magam csinálom a festékeket, hanem amit ugye a művészellátóban kapunk, ugye ezt is kevesen tudják, egészen a 1850-es, 60-as évekig a festők önmaguk gyártották a festékeiket, amíg meg nem jelentek majd a tubusos festékek, és akkor már így indul az impresszionizmus, hogy hát nem kell a festékedet magadnak a műterembe előállítani, hanem már tubusban meg lehet kapni, ki lehet menni a szabadba vele, mennyivel egyszerű.
2: Festékben vagy egy ilyen emblematikus tisztossággal ki van ragadva a hétköznapi valóságban.
3: Gály József mester gondolatai után következzen a Megyeri Horváth Gáborral rögzített interjú, melyet a Munkácsi Mihály Múzeum az Örökség nyomában címet viselő Munkácsi Blue Chip rendezvénye után rögzítettünk.
1: Volt egy nagyon különleges eleme ennek a programnak, hiszen tárlatvezetést is hallhattunk, ezt követően pedig a Munkácsi Mihály Múzeum történetében először élő festészetet láthatott a közönség. Mi volt, Gabi, a tapasztalatod? Hogy érezted magad?
0: Nagyon megtisztelte a múzeum azzal, hogy a augusztus 3. kiállítás után most is szeptemberben egy ilyen blue chip sorozatot szervezett a kiállításomra. Illetve nagyon-nagyon örültem annak, hogy Gál József, Munkácsi Díjas festőművész, a Magyar Kézművészeti Egyetem docense, nagyon jó barátom, eljött Budapestről, és egy közös beszélgetést tartottunk az érdemű közönség előtt. Nagyon tisztelem Gál József mester festészetét, mint embert, őt magát is, és nagyon jó volt hallgatni az ő előadását a munkáimról, a világról, a művészetről, vallott nézeteit megosztotta velünk Békésőben. Portrét festettem nagyapámnak egy katonakori képét. Gondoltam megfesteni háromszoros életnagyságban. Technikákat soroltattam föl, hogy is szoktam elindítani egy portrét, a szint, kis pici szintanról is volt szó benne. Illetve meséltem a festés közben ugye a szakmai dolgaimról.
1: Amikor 1998-ban a képzőművészeti főiskolában

0: kerültél, akkor Gál József mester már ott tanított immár 5 éve, és ő is felfigyelt a tehetségedre, és ő is szerette volna, hogy az osztályába kerüljél. Végül aztán Nagy Gábor mesterhez kerültél, ennek mi volt a története?
1: A Magyar Kézművészeti Főiskolán, mint ha már egyetemen, mesterrendszer van, és a mester választa ki a tanítványait a sok száz, sok ezer felvételizőből, és általában egy mester 4 tanítványt választ. Magának egy 5 év folyamában van 20 tanítványa körülbelül, és azt a szellemiséget, azt a irányt mutatja tanítványainak, amit ő maga is bejárt, és akkor én felvételiztem, igen, hallottam, hogy Gál József mester is kiválasztott, illetve hát Nagy Gábor mester, akinek a tanítványa, Bukor Tibor, az én mesterem volt. És így nekem volt egy kis szerencsém, mert a Bukor Tibor mesterem már diákkoromban felküldött Nagy Gáborhoz, hogy bemutassam a mappámat, és így a tanítványának a tanítványa munkáit így megismerte, és mi azonnal nagyon jó barátságba kerültünk, már így akkor még 17 éves voltam, és amikor eljött a felvétel ideje, akkor Nagy Gábor mester engem választott, és mivel ő volt a rangidős mester, nyilván hozzákerültem, én még nagyon örültem, de annak is nagyon örültem, hogy a Gál József mestere azóta is tart a mi barátságunk.
0: Gál József mesterrel 2020-ban a Műcsarnok Szabadjáték című kiállításán közösen szerepeltetek, ez ugye egy csoportos kiállítás volt. Akkor te az Esthajnal című képeddel szerepeltél, ami egy akt, 3 női akt egy festményen, ő pedig a Corpus Hystericum 2 című festményével szerepelt. Milyen érzés volt közös kiállításon, ráadásul a magyar képzőművészet egyik fellegvárában kiállítani vele?
1: Nagyon jó volt, nagyon sokunk állítottunk innen, Békésőváról egyébként még BMZ-t válogatták be ebbe a kiállításba, aminek Szócsik József Munkácsi Díjas festőművész volt a kurátora. Nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy az alföldi régióból kettőnket, BMZ-t és engem választottak ki a Műcsarnok szalon kiállítására, és hát ott ténylegesen fel volt vonultatva a kortárs festészetnek, a képzőművészetnek a színejava.
2: Vajon különbözik-e egy művésztanár és egy nem tanító képzőművész művészete? Melyek az előnyei és az árnyoldalai annak, ha valaki a művészeti tevékenység mellett a katedrát is választja? Megtudhatják a Barcsay Díjas festőművésszel folytatott beszélgetésünkből.

0: Start Rádió.
1: Minden művésznek a saját individuma alapján fejlődik és érik a művészete. Viszont felmerül az a kérdés, hogy miben különbözik egy művésztanár és egy nem tanító képzőművész művészete?
2: Nagyon érdekes kérdés, mert igazság szerint nyilván mindenki azt szeretné, hogyha semmi másra nem kéne foglalkozni, csak az alkotással. De hát nagyon sokan ugye ezt pláne ma Magyarországon nem mindenki teheti meg. Tehát a tanítás az egy valamennyi alapot az ahhoz, hogy megéljen az ember, vagy ne éppen. A szabad úszás, pedig én magam is voltam szabadúszó jó pár évig, ez egy nagyon rizikós, nagyon nehéz pálya. És már az 1800-as években, a 1900-as évek elején, 20. században is ez egy dilemma volt, hogy az ember beáll tanítani, és akkor lesz egy kis félretennivalója, lesz miből megélnie, vagy választja a bizonytalan művész életet. Egyébként a Barcsai Jenő, aki ugye az anatómia albumot rajzolt 1952-ben, ami világsiker lett a mai napig, az egyik legjobb anatómia könyv, ő 45 éves koráig szabadúszóként dolgozott, élt nagyon-nagyon szerény körülmények között, nagyon sokszor nyomorogva, és a második világháború után 45-ben a Szőnyi Istvánék látták, hogy mennyire rossz állapotok között él és van, és hogy segítsenek rajta, behívták a Magyar Képzőművészeti Főiskolára tanítani. Kérdezték, hogy mit fogok tanítani? Hát mondták, hogy hát tanítsál anatómiát, mert nincs anatómia tanárom. Ő anatómiát? Hát abszolút a kortárs művészet, a fóvok, amikor Párizsba is kiment.
1: Ez a vangárd,
2: a 20-as években nem is nézte meg a Louvre-ot, csak a jelen művészete érdekelte. És nem is értette, hogy ő hogy fog anatómiát tanítani. És az volt a szerencséje, hogy volt egy 3 hónapos szénszünet akkor, amikor a hidegek voltak, és hát kilopkodta a főiskoláról a csontvázakat, a Vesalius-féle, Leonardo-féle anatómiát. Orvos barátait hitt, hogy vakargatta a fejét, hogy meséljétek már, hogy is van itt ez az anatómia, elment boncolni. És akkor elkezdett rajzolgatni, meg alaposan végignézni egyesével az izomzatokat, a csontozatot, és elkezdett tanítani. Tulajdonképpen majdnem együtt tanult a tanítványaival, sőt, a Patai László mester, aki ugye itt Békéscsabán van a Jézus Szíve temploma, ő is tanítványa.
1: Patai László festette a Jaminai Jézus Szíve templomnak a szekkóit.
2: Tulajdonképpen így együtt tanult a tanítványokkal az anatómiát, és míg nem felkérték arra, hogy ki kéne adni egy könyvet, és megkész volt a anatómia könyv, és 52-ben, amikor kiadták, tényleg világsiker lett. Szóval visszatérve, a tanítás egy viszonylag mondhatni egy anyagi biztonság is, de egy művész nyilván arra vágyna, hogy szabadságban tudjon alkotni. Hiszen ez ugyanolyan, mint egy zongoristának is gyakorolnia kell.
1: De a látásmód szempontjából, tehát hogy nyilvánvaló, hogy ugye egy képzőművésznek is meg kell tanulnia a technikai fortéjokat, hiszen ugye ez az alapja a művészetének, de mondjuk az, aki művésztanár, ő nem látja esetleg másképp, például a művészettörténetet, tehát nem lehetséges-e az, hogy mondjuk egy művésztanár jobban beemeli a korábbi korok, korábbi művészek vívmányait a saját művészetébe, mint mondjuk egy olyan képzőművész, aki esetleg nem tanult olyan mélységben művészettörténet.
2: Ja, megvan, mind az éremnek minden két oldala van, illetve van egy harmadik, a pereme is. És olyan előnye, hátránya a dolgoknak, igen, egy művészetben, én magam is napra készen bármikor, bármelyik korszakból, bármikor tudok előadást tartani, mélyen beleástam magam, hiszen ez a munkám, ez a feladatom, hogy művészettörténetet, festészettörténetet, technikákat tanítsak. És nyilván sokkal szorosabb a kapcsolatom a történelemmel, a művészet történelemmel, mint egy olyan alkotó, akinek ezzel már ugye a mögé, ha maga mögé tudja dobni, és a jelenben lenni, és kísérletezni akár.
1: Látjuk a kísérletezést, de le lehet fedezni izgalmas párhuzamokat.
2: Igen, de a művészetnek meg az a veszélye, hogy nem tud kiteljesedni. Én is nagyon sok az óraszám, én is tapasztalom, nagyon sokszor nem jut idő arra, hogy én a saját dolgaimmal foglalkozzak. Nem tudok eljutni kiállításokra, nagyon nehéz eljutni galériákhoz, nagyon nehéz eljutni oda egyáltalán, hogy leüljek az állvány elé és kísérletezzek és játszak. Sajnos nagyon sok művésztanárnak így csúszott el a karriere. hogy nem tudott kiteljesedni. Viszont rengeteg fiatalt elindított az útján, akik ki tudtak teljesedni. A reneszánsz korban ez teljesen természetes volt, hogy egy mesternek, ugye tanítványai voltak, de ez a barokkban is ugyanígy Verrocchio-nak, ugye milyen tanítványai voltak, Leonardo da Vinci, Botticelli, sorolhatnánk a nagyobb-nagyobb mester Perugino. De Rembrandtnak is a barokkorban nagyon sok kiváló tanítványa volt, vagy Rubensnek. És az egy műhely munka volt, hogy a tanítvány együtt lakott, együtt élt a mesterrel, megtanult minden technikát, segített a mesternek a megrendeléseit kivitelezni, megtanulta közben a szakmát, még együtt élt a mesterével. És a tanítás egy művésznek ez természetes volt. Ma már rendszerekben tanítunk, megmondják nekünk, hogy hogy kell, milyen rendszerben, milyen iskolatípusban, ami nem mindig szerencsés, mert nincs mögötte gyakorlat, nincs mögötte tapasztalat.
0: Mennyire van meg a saját, az egyéni akarat, hogy te mit tartasz fontosnak, mit szeretnél te átadni? Nem a nemzeti alaptanterv, hanem te mit szeretnél átadni. Ez mennyire van meg?
2: Azt én nagyon ügyesen beleszövöm, és úgy látszik eredménye, mert a tanítványaim mind bekerülnek az egyetemekre, és az a legnagyobb boldogságom, hogy a nagy részük már, akik a művészeti pályán maradtak, a kortárs művészetben igencsak jelen vannak. Nem csak itt van, hanem...
0: Akkor mondj kérlek néhány olyan tanítványt, aki komoly sikereket ért el, és nagyon büszke vagy rá, hogy te taníthattad.
2: Mindegyikre nagyon büszke vagyok, még azokra is, akik nem művészeti pályára kerültek. A legfontosabb ebben a világban nem a karrier, hanem a egyéni lelki boldogulás. Természetesen vannak, akik ebbe az irányba mentek, mint például Hevesi Anna Bella, aki designer, és Kínában, Japánban, Finnországban óriási sikereket ér el. Debrecen Imre festőművész lett, és Budapesten nagyon ismert művész. Martin Vanda, fotóművész. Aztán Vári János Hunor, aki most Svájcban doktori iskolás, grafikus, a betű típusoknak a egyik nagy mestere. Botke Bendegúz, aki például a Momé-nak az arculatát tervezte. Neki a testvére Botke Buca. Prágai Adrián, aki a Magyar Nemzeti Galéria és a Szép Művészeti Múzeum művészettörténésze. Mert sorolhatnám nagyon-nagyon sok nevet, és nagyon bízom benne, hogy nagyon sok lesz.
0: A másik kérdésem a megelégedettség, mert úgy érzem, hogy tehát mint tanár meg vagy elégedve, művészként a megelégedettség. Érzed-e azt, hogy most te megérkeztél, vagy valamikor megérkeztél oda, ahova tartottál? Tehát voltak-e ilyen érzéseid?
2: Veszélyes dolog a megelégedettség, mert az ember nagyon könnyen elpuhul.
0: De volt olyan, hogy mondjuk megfestettél valamit, lett egy kiállításod, sikeres volt, nagyon jó kritikát kaptál, és te azt mondtad, ezt most jól csináltam, most úgy jó helyen vagyok, ez jó, és...
2: Persze, volt, meg van is, de valahogy nem szabad megállni. Az élet az folyamatos változás, és folyamatos új problémák merülnek fel, folyamatosan új kérdéseket teszek fel. Persze, vannak bizonyos pontok az ember életében, ami jó, hogy befejeződött, például most ez a munkácsis kiállítás. Ennek nagyon örülök, hogy egy összefoglalója az eddigi munkáimnak, de itt meg nincs megállás. Folyamatosan kutatni és keresni kell.
0: Az új kihívások, meg ugye a témák keresése, ez nagyon folyamatos. Ez egy retrospektív kiállítás volt. Ezen a kiállításon lehet igazán látni azt, hogy mennyi sok stílusban és témában alkottál, illetve hát nyugodtan mondhatjuk, hogy mennyi ciklus volt az életedben.
2: Mindenképpen, sok ciklus van az emberi életben.
0: Jó, de van aki elkezd valamit festeni, és aztán igazából nagyjából azon a témán halad tovább, akár évtizedeken keresztül.
2: Nincs rá recept.
0: Tehát, hogy ez, igen, nincs recept, de azzal, hogy festőművész vagy, és amit tudsz, és amit meg tudtál mutatni, azzal érzel-e egy megelégedettséget, helyeden vagy-e?
2: Lélekben igen, és én úgy érzem, hogy a művészetnek is ez egy terápiás eleme, hogy minél közelebb kerülnél magunkhoz. És most így 45. évesen ezt kezdem érezni, hogy kezdek közelíteni oda, ahova ezt szerettem volna jutni, még gyerekkoromban. Volt a hívják a repülőknek a
1: Jeszti Péter?
2: Jeszti Péternek, hogy az akarok lenni, ami akkor voltam, amikor az akartam lenni, ami most vagyok. Volt ez egy nagyon jó pofa kis rap szövege. Ez hál' Istennek nálam megfordult, hogy már nem akarok az lenni, ami akkor voltam, de sikerült eljutnom oda, ami az lettem, ami akkor akartam lenni. És közelít a dolog nyilván, de bármikor, bármi közbe jöhet, az ember nem állhat meg, nem bízhatja el önmagát. A világ sorsa is sajnos nagyon sokszor úgy alakul, hogy kihívások jönnek, és ez hogy tudott ezt megoldani, legyőzni. Ha pofont kapsz, hogy tudsz felállni, elég sok pofont kaptam az életemben, és megtanultam felállni belőlük. Az ember valamilyen problémát meg szeretne oldani az életében. Mindenki szeretne nagyon naívan boldog lenni, lelki nyugalmat elérni, és ehhez segít a művészet. És engem is a művészeten belül is valami probléma érdekel, például időt, hogy tudnám kifejezni. És ehhez nagyon-nagyon sok kísérletet, nagyon sok lehetőséget kell végigjárni, és maga az út az izgalmas. Aztán a végeredmény is az lehet, de nyilván egy alkotónak maga az út, még eljutok oda.
1: És amikor eljutsz oda, akkor többet tudsz? Az úton megtapasztalsz olyan dolgokat, ami által többet is tudsz, vagy egyfajta lelki megelégedettséghez jutsz el?
2: Egyre úgy érzem, hogy akkor egyre több a kérdésem, mint a gyereknek.
1: Ez olyan, mint amikor valaki egy tudományterületet meg akar ismerni. Minél többet tud, annál több a kérdése. Én
2: is, így van is.
1: És lehet, hogy minél idősebbek leszünk, annál több lesz a kérdés.
2: Én nagyon bízom benne. Mert ha nem így lesz, akkor tényleg megöregszünk.
1: Hát legyen így. Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Én köszönöm.

0: Start Rádió.
1: Megyeri Horváth Gábor Barcai Díjas festőművésszel hallhattak két beszélgetést, valamint Gáj József Munkácsi Díjas festőművész, akadémikus, a Magyar Képzőművészeti Egyetem docense nyilatkozott Megyeri Horváth művészetéről. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!
0: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Már nem lehet deviza hiteles ügyekben sem kilakoltatásokat, se végrehajtásokat, se árveréseket végezni, miután a magyar közlönyben megjelent az eljárások felfüggesztéséről szóló törvény. A jogszabályt Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsoffer Ágnes házelnök is aláírta, így az június 10-én hatályba lépett. Az országgyűlés által 183 igen szavazattal egyhangulag elfogadott törvény értelmében a végrehajtási

ugyanis csaknem 21%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A legfrissebb adatok szerint a csípő és tért protézis, valamint a szürkehályog műtétekre már 35.623 beteg vár 60 napon túl, ami áprilishoz képest is mintegy 2000 fős növekedést jelent. A tért protézisre várakozók helyzete az Uzsoki utcai kórházban a legrosszabb,

0: adott törvénymódosítás szerint a gyalogosok nem írhatnak és olvashatnak üzenetet, valamint nem böngészhetnek a kijelzőt nézve az úttesten való átkelés közben. A szabályszegők akár 50 eurós helyszíni bírságra is számíthatnak. Az új szabályozás ugyanakkor erősíti a gyalogosok elsőbségét és jelentősen szigorítja a gyorshajtók büntetését is. A rendelkezések többsége szeptember 1-én lép hatályba.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: reggelt kívánok, bizonyám, hogy már 6 óra is elmúlt. Csodaszép csütörtök reggelt kívánok. Ez a Start Rádió, ma is sok zenével és még többel. Együtt kezdhetjük a mai napot, én pedig hozom a jó dalokat hozzá.
1: Sok a szene?

0: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel. Csütörtök reggel van még hozzá, június 11-e. A Barnabásokat köszöntöm, hiszen ma ők a névnaposok. Rajtuk kívül a Paulák és a Roxánák is ma ünnepelnek.
1: Reggeli Start. Music Latte. Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Sok zene és még több. Start Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
4: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
2: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divat áruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
2: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
2: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Csodaszép napindítást kívánok, itt a Start Rádió, június 11-én is sok zenével, és most még többel a Barnabásokat külön üdvözlöm, hiszen ők a mai nap névnaposai. És köszöntöm persze a születésnaposokat is, Carmine Coppola 115 évvel ezelőtt született, ugye amerikai zeneszerző. Ezen a napon született Jacques Yves Cousteau, francia tengerkutató, de Hazel Scott, trinidadi amerikai zongorista is.
1: Sok a zene, és még több.
2: Start Rádió.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió, sok zenével és most még többel. A kispénteki munkanap kezdetén, hiszen csütörtök van, azért ilyenkor már lélekben lehet egy picikét úgy edződni arra, hogy közeledik a hétvége, én pedig hozok közben jó zenéket, meg persze hasznos információkat, hiszen 7 órakor a híreket is meghallgatjuk, úgyhogy érdemes Csabán a Startot hallgatni. Ma vége.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Magyar Péter országgyűlési képviselőként és kormányfőként leadott legfrissebb vagyonnyilatkozata szerint törlesztette korábbi 3,4 millió forintos hitelkártya tartozását és a magánszemélyek felé fennálló 5,8 millió forintos adósságát is. Az országgyűlés honlapján közzétett dokumentumból kiderül, hogy a miniszterelnök ingatlan állománya változatlan maradt, így továbbra is tulajdonosa a válás után hozzákerült 12. kerületi lakóháznak és egy lakásnak, valamint egy balatonhenyei területnek. Készpénz állományát 3 millióról 5 millió forintra növelte, miközben banki megtakarításai és kiterjedt befektetési alapjai mellett megmaradt a Volvo gépkocsija, a zongorája és a festményei is.

Bújdosó Andrea frakcióvezető közölte Summer Orsolya, Csőszi Attila, Diószegi Judit és Sárosi József jelölését a házelnökkel is ismertették. A politikus bejelentette azt is, hogy a frakció minden tagja leadta a vagyonnyilatkozatát, a jövőben pedig szigorú

0: jelentőségű, és a módosítások révén szigorúbb korrupció ellenes intézkedésekkel, átláthatóbb közélettel, erősebb garanciákkal és az egyetemek autonómiájának biztosításával számolják fel a korrupciót. A kormányfő kiemelte, hogy az Európai Unió nem politikai vagy ideológiai okokból, hanem a tiszta közélet és a kutatási szabadság hiánya miatt tartotta vissza a forrásokat, amelyeket a mostani változtatásokkal végre elérhetővé tesznek.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Start Rádió.
1: Elmúlt már 7 óra, jó reggelt kívánok, csodaszép csütörtök reggelt kívánok. Ez a Start Rádió sok zenével és most még többel hasznos információkkal ebben az órában, de majd nézzük a mai nap érdekes történelmi évfordulóit is, úgyhogy rengeteg jó dologgal készültem. Freedom!

0: Sportrádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
4: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében, a Gyóni Géza utca 11

0: reklám alatt. Június 1-től 14-ig a 0,33-os üveges Peroni csak 319 forint, az 1,75 literes Traubi szóda szőlő 349 forint, az 1 kg-os kristálycukor 315 forint, még az 1,75 literes Fritman Irsai Olivér mindössze 1290 forint. További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
1: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben! Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66-443-494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra!
3: Te mit csinálsz hétvégén?
4: Térkövet nézek.
3: Aha. És hol?
4: Az Aranyi építőanyagnál. Van bemutató faluk, és nem kell elképzelnem. Végre látom, amit veszek.
5: Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek az Aranyi építőanyagnál, ahol a nyári felújítás kezdődik. Fedezd fel a Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek világát az Aranyi építőanyagnál, ahol a bemutató falon élőben láthatod az új színeket, mintákat, felületeket, és még tanácsot is adnak a megvalósításhoz. Aranyi építőanyag, ahol a nyár a Leyer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik. Békés Csaba, Mazár László utca 18.
6: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
7: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Sokat

0: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Körös Hírcentrum.
1: Időjárás. Több-kevesebb napsütés várható mai napon, esőzápor, zivatar, főleg a nap első felében fordulhat elő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok körül alakul.
0: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Reggel is tart, Music Latte.

0: Jó reggelt kívánok, ez Csabán a Start Rádió, ma is sok zenével és most még többel. A következő időszakban picikét úgy megnyugszik az időjárás, vagy legalábbis talán ez lehet rá a legjobb szó. Nem lesznek 35 fokos kánikulák, hát persze lesznek majd egyszer, de most a következő pár nap talán egy picikét ahhoz képest nyugodalmasabb lesz.
1: Sokat nevet, sok

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
3: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
3: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
3: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Idén-nyáron ismét várja a közönséget a Városházi Esték Békés Csabán, ahol a zene és a humor kapja a főszerepet. Az új szezonbérlet különlegessége, hogy egy garantált musical koncert mellé mindenki maga választhat egy bigjátékot. Június 19-én Janza Kata és Kocsis Dénes, valamint a Jókai Színház művészei hozzák el a legismertebb musical slágereket, sőt, ízelítőt adnak a következő évad zenés produkcióiból is. Ezt követően a nézők két sikeres komédia közül választhatnak a Még egy kört mindenkinek című humorral és érzelmekkel teli dán sikerdarab színpadi változatát, vagy az Ex című párkapcsolati vígjátékot, amely garantáltan sok ismerős helyzetet és nevetést tartogat. Két különböző hangulat, két felejthetetlen nyári este. A kérdés már csak az, te melyik vígjátékot választod?
0: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren. Reggel is start.
3: Music Latte.
4: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Jó reggelt, itt a Start Rádió, sok zenével, és persze most még többel. Június 11-e van. 1982-ben ezen a napon mutatták be először az E.T. a Földön kívüli című filmet. 1509-ben házasságot kötött 8. Henrik, Anglia királya, aragóniai Katalinnal, aki 8. Henrik első felesége volt. Mint tudjuk, nem utolsó. 1798-ban Napoleon Bonaparte elfoglalta Málta szigetét. És ezen a napon alakult meg 1911-ben a Kecskeméti Munkás Testedző Egyesület, a mai Kecskeméti TIE.

Jó reggelt kívánok, Csabán, a Start Rádió szól. Mi sok zenét és most még többet játszunk. Egyre közelebb a 8 órához. Nagyon sokan szép lassan, hát vagy inkább rohanva, mint ahogy az a legtöbb esetben lenni szokott, vetik bele magukat a hét utolsó előtti munkanapjába, mi pedig ma 8 óra után is hozzuk mellette a legfontosabb információkat és a legjobb dalokat.

0: 8 óra, csodaszép reggelt kívánok! Itt a csütörtöki reggel, ez a Start Rádió, sok zenével és most még többel. Hasznos információk ebben az órában is, persze a legjobb zenék, hogy a munkaidő kezdete is valahogy kibírható legyen. Köszi, hogy együtt rádiózunk.
1: Sokat nem, sokat nem.

0: Reklám.
1: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
2: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben! Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjószőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66-443-494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra!
2: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
4: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
5: Internetix.
4: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
5: Internetix.
4: Díjmentes bekötés.
5: Internetix.
4: Legmodernebb optikai hálózat.
5: Internetix.
4: Megbízható, elérhető, korlátlan.
5: Internetix.
4: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
5: Internetix.
4: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
6: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottak. Sok a zene,
7: sok a zene, és még több.
8: Start Rádió.

0: Képzeljék, a Liverpoolnál a szurkolók Szoboszlai Dominikot választották az idény legjobb játékosának, a szavazatok több mint kétharmadát szerezte meg, és ezzel pályafutása során először kapta meg az elismerést. Neki innen is gratulálok.
1: Reggel is tart, Music Latte.

0: Sportrádió.
1: Sok zene és még több.
0: Sportrádió.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
4: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
5: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus Divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
6: A nagy álmom Portugália lenne.
7: Ki más nyerhetne? Anglia.
5: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
8: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
9: Irány a Körös Hírcentrum játék felülete.
10: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
5: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
8: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
5: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése.
11: Build your dreams, építsd az álmaidat.
5: Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár.
8: Amin jár.
5: Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Reggel is tart. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt.
0: Start Rádió.

0: Jó reggelt kívánok, ez bizony a Start Rádió, sok zenével és most még többel. A legtöbb helyen már ilyenkor 8 és 9 óra között dolgozni kell. Hát, ha van egy kis szerencsénk, még egy kávét el lehet hörpinteni, lehet enni egy reggelit, beszélgetni a kollégákkal. Miközben itt leszünk és hozzuk a jó zenéket a Starton egész nap, úgyhogy köszönöm, hogy együtt kezdjük a csütörtöki reggelt is.
1: Sok a zene és még több.
2: Start Rádió.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió. Pillanatokon belül 9 óra lesz, úgyhogy én ezzel már a búcsúzom. Köszönöm szépen az elmúlt 3 órás figyelmet, de természetesen érdemes velünk maradni egész nap, hiszen jó műsorok, jó zenék érkeznek hozzánk, én pedig reggel 6 órától holnap is jövök.

0: Start Rádió.
1: Sok zene és még több. Start Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
4: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
2: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie. Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
2: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
2: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napilaza szól indul ma is a műsor. A következő két órában rádióztatunk együtt, hozom az érdekességeket a nagyvilágból és a hasznos információkat, tanácsokat a mai naphoz is, jó zenékkel feltöltve az utolsó két óráját a délelőttnek.
1: Napilaza, vedd könnyedén!
2: Start Rádió.
1: Hú, de laza!

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
6: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjószőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bombajó árakra.
7: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, Bioderma és Úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a Református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
1: Reklámot hallottak.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a Napilaza szól. Hoztam néhány érdekességet a mai napi történések közül. 1939 eme napján született Jackie Stewart, háromszoros Formula 1-es világbajnok, TV kommentátor és Ford szaktanácsadó. Illetve 1942-ben a mai nap szülöttje volt, megszületett Rádai Mihály, Kossuth Díjas filmoperatőr, rendező, tévés szerkesztő, a Budapesti Városvédő Egyesület elnöke, illetve 1949 eme napján született Váncsa István, újságíró és kritikus is, illetve mindenki doktora, Dr. House, 1959 eme napján született Hugh Laurie néven, a népszerű angol színész is.
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

0: Arc Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
3: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
3: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált messz.
3: Játszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Zene és még több a Start Rádión a Napilaza szól. Az első óránk lassan a végéhez ér. Ne feledkezzünk el ma sem a névnaposokról, a Barnabásoknak kívánunk ma. Nagyon boldog névnapot, én pedig a következő órában is hozom a jó zenéket és az érdekes információkat.
1: Sok a zene?
2: Start Rádió.
1: És még több.
3: Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

0: give up. Sok zene és még több a Start Rádión a napi lazaszól. Folytatódik a műsor ebben az órában, és itt vagyok önnel meg annyi udal bekészítve, hogy élvezzük a nyár első heteinek minden pillanatát is, akár a munkaidő közben is. Én pedig nem sokára hozok néhány tippet azoknak, akik allergiával küzdenek, hogy a nyári hónapok tényleg feledhetetlenek legyenek, és egy picit el tudjunk ettől tekinteni.
1: Napi laza, vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

Sok zene és még több a Start Rádión alapilazza szól néhány fontos gondolat az egészség megőrzés jegyében. A nyári hónapokban nem csak a növények okoznak komoly gondot a pollenekre allergiás betegeknek, de számos rovarfajta csípése is okozhat akár komoly tüneteket, főleg a bőrön. Egyeseknél például a szúnyogcsípés csak apró piros duzzanattal és viszketéssel jár, amelyre elegendő egy hűsítő krémet használni. Másoknál viszont ezeken felül csalánkiütés vagy súlyosabb esetben akár nehéz légzés is úrrá lehet. Ilyen esetekben már szükséges akár orvos által kiírt szisztémesen ható gyógyszerek rendszeres vagy alkalmi szedése. Nagyon fontos, hogy az arra érzékenyek fokozottan figyeljenek a méhekre, hiszen akár anafilaxiás reakciót is kaphatnak a csípéstől, amelynek nagyon súlyos végzetes következménye is lehetnek, ezért így kerüljük ezt, hogyha tehetjük. Jó egészséget!

0: Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie.
5: Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
6: A nagy álmom Portugália lenne.
7: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
5: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon.
5: Tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
5: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
5: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Start Rádió.
9: Hú, de laza.

Sok zene és még több a Start Rádión a Napi Laza szól, aminek a végéhez értünk ma is. Köszönöm, hogy az elmúlt két órában együtt rádiózhattunk. További szép napot kívánok, és látogatunk együtt holnap is majd délelőtt 10-től.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. június 11-e csütörtök déli 12 óra van. Országos online csaláshálózat bukott le, egy 20 éves csabai nő állt a középpontban. Évadzáró gálával és díjátadóval búcsúzott a Jókai Színház. Forgalomlassító borda került az Őr utcába a lakók kérésére. Tematikus élményséták várják az érdeklődőket a Munkácsi negyedben. Már is mondom a részleteket. A rendőrség felszámolt egy kiterjedt csalóhálózatot, amelynek egyik kulcs szereplője egy 20 éves Békés csabai nő és élettársa volt. A nyomozás szerint a bűnszervezet 23 bankszámlát és számos hamis közösségi profilt használt arra, hogy mintegy 410 vásárlót tévesszen meg országszerte, több mint 11 millió forint kárt okozva. A sértettek előre fizettek telefonokért, kerti eszközökért és más termékekért, amelyek azonban soha nem érkeztek meg. A rendőrség szerint több száz vásárló maradt termék és pénz nélkül, miután az előre kifizetett árukat nem szállították le, a hirdetők pedig eltűntek. A Bonyhádi rendőrkapitányság egy 2024-ben indult ügyben fejezte be a nyomozást, amely feltárta, hogy a csalók hamis profilokkal hirdettek, és a vevőkkel folytatott kommunikációt is manipulálták. Az első sértett egy kétei férfi volt, aki két különböző piactéren vásárolt meg ugyanolyannak tűnő okos telefonokat. A vételárat előre átutalta, de a készülékek nem érkeztek meg, a hirdetők pedig elérhetetlenné váltak. A férfi még 2024. április 5-én tett feljelentést ismeretlen tettesek ellen. A rendőrök az egyik érintett bankszámla vizsgálatakor gyanús pénzmozgásokat találtak. A számla tulajdonosa egy 20 éves Békés csabai nő. Beismerte, hogy kifejezetten a csalásokból származó pénzek fogadására nyitotta a számlát. Kiderült, hogy több sértett ugyanazzal a férfival kommunikált, aki a nő élettársa volt, ő is beismerő vallomást tett. A páros és egyik hozzátartozójuk összesen 23 bankszámlát nyitott a pénzek fogadására. A csalás sorozat lebonyolítása további 11 ember vett részt, akik saját számláikkal vagy készpénzfelvétellel segítették a pénzek mozgatását. A hirdetésekhez saját és hamis profilokat is létrehoztak, hogy minél több vevőt csapjanak be. A nyomozás összesen 410 sértettet azonosított, akik mobiltelefont, hajvasalót, kerti pavilont és más termékeket rendeltek, a vételárat előre átutalták, de semmit nem kaptak készhez. A trió és társaik 11.234.000 forintot szereztek meg üzletszerű csalással. A Bonyhádi rendőrkapitányság a nyomozást lezárta, az iratokat vádemelési javaslattal továbbította az ügyészségnek. A békéscsabai Jókai Színház kedden délután tartotta hagyományos évadzáró gáláját a teátrum előtti téren. A közönség dalokat hallhatott az idei és a következő évad előadásaiból, és átadták a legjobb női és férfi fő- és mellékszereplők díjait, a legjobb háttérmunkás elismerést, valamint a rangos gálfi gyűrűt is. Hercegné Tamás igazgató elmondta, hogy számára és a főrendező számára ez az évad egyfajta örökség volt, amelyet Seregi Zoltán korábbi igazgatótól vettek át, a január 1-i vezetőváltást követ. Hangsúlyozta, hogy már nagyon várják a következő évadot, amely világhírű, minden korosztályt megszólító darabokat kínál majd. Hozzátette, hogy a műsor struktúra változatlan marad, ugyanakkor a repertoár összeállításánál fontos szempont volt, hogy a fiatalokat is bevonzzák a színházba. A következő évadban vígjáték, musical és dráma is szerepel majd. Tegi Antal főrendező kiemelte, hogy a bérlet és jegyeladások már most nagyon kedvezően alakulnak, ami erős visszajelzés a színház számára. Úgy fogalmazott, hogy rendkívül sikeres évadot zártak, amelyek a színészek és háttérmunkások közös munkájának eredménye. A főrendező elmondta, hogy idén változtattak a díjak odaítélésének módján is. A társulat az alábbi művészeket ismerte el. A legjobb női főszereplő díját Liszi Melinda, a legjobb női mellékszereplő díját Nánási Veselényi Orsolya, a legjobb férfi főszereplő díját Citor Attila, még a legjobb férfi mellékszereplő díját Csomos Lajos vehette át. Citor Attila a díjátadó után úgy fogalmazott, hogy hatalmas megtiszteltetés számára az elismerés, különösen azért, mert kollégái szavazták meg neki. Kiemelte, hogy az évad szakmailag rendkívül izgalmas volt, eljátszhatta István király szerepét, valamint főszerepet kapott a Gázlánk című darabban is. Gálfi gyűrűt idén is Felkai Eszter Gálfi László özvegye adta át. A szakmai zsűri döntése alapján a gyűrűt Liszi Melinda kapta, aki családi okok miatt nem tudott jelen lenni, de videó üzenetben mondott köszönetet. A legjobb háttérmunkás díját Tóth Edit a színház gasztronómiai vezetője vehette át. A rendezvényben köszöntötték Felkai Esztert is, aki immár 60 éve tagja a társulatnak.

0: Boy. Forgalom lassító bordát helyeztek ki a Békés Csabai őrutcában, miután a közelben megnyílt üzletközpont miatt jelentősen megnőtt az autóforgalom, és egyes járművezetők rendszeresen túllépték a sebességhatárt. A környéken élők szerint a fekvőrendőr jelenthette a megoldást a problémára. A lakossági kérésre az őrutca 11 számú lépcsőház előtti szakaszon helyezték ki az új forgalomlassító elemet, erről számolt be a terület önkormányzati képviselője Fülöp Csaba. Elmondása szerint a forgalom a bevásárló központ megnyitása óta folyamatosan nőtt, és több autós az utca közepére érve jelentősen felgyorsult, ami zavarta a lakók nyugalmát és biztonságérzetét. A képviselő kiemelte, hogy az első visszajelzések alapján a forgalomlassító borda beváltotta a hozzáfűzött reményeket, és hozzátette, hogy további helyszíneket is vizsgálnak, ahol szükség lehet hasonló intézkedésre. A Szigligeti utcában a lakóközösségek már aláírásgyűjtésbe is kezdtek fekvőrendőr kihelyezésének támogatására. Békés Csabán a Munkácsi negyedben tematikus hétvégi élménysétákra várják az érdeklődőket. A programok a Szent István téri Turinform iroda elől indulnak, és legalább 5 fő jelentkezése esetén valósulnak meg. A séták időpontjai és témái június 20-án 17 és 19 óra között, amiről a negyed mesél címmel. A résztvevők quiz kérdésekkel tarkított, ismeretgazdag sétán fedezhetik fel a megújult kulturális negyedet. A túravezető Juhász Zoltán, a Békés megyei könyvtár igazgatója lesz. Történeti séta is lesz a Csabai Katolikus Emlékek nyomában július 11-én 18 és 19 óra között. A séta bemutatja a katolikus lakosság történetét 1718-tól, az első templomtól, a mai Páduai Szent Antal társszékes egyházig. Ennek túravezetője pedig Forrainé Kovács Márta, muzeológus történész lesz. Negyedik alkalommal rendezték meg a Kós Károly Kárpát-medencei pedagógiai versenyt, amelynek eredmény hirdetését kedden tartották a Békés Csabai Szakképzési Centrum konferencia termében. Az idei megmérettetés központi témája az állatvédelem volt, tegyünk együtt az állatok védelmiért mottóval. A szervezők minden évben olyan témát választanak, amely a fiatalok érzékenyítését és társadalmi felelősségvállalását erősíti. Idén több mint 130 pályázat érkezett a Kárpát-medence különböző településeiről. Julianna, a BSC Kós Károly Technikum és Szakképzőiskola igazgatója kiemelte, a verseny célja, hogy a fiatalokban tudatosodjon az állatokkal szembeni felelős bánásmód fontossága. Elmondta, hogy nagy büszkeség számukra a résztvevők számának folyamatos növekedése, és felidézte, hogy az első évben még országos versenyként hirdették meg a programot, később azonban határon túlról is érkeztek pályázók. Hangsúlyozta, fontosnak tartják, hogy a teljes magyarság képviseltesse magát, hiszen a magyar nyelvű korszerű oktatás a közösség fennmaradása egyik záloga. A pályázati kiírás nem határozta meg a projektformát, így rendkívül sok színű alkotások születtek. Társasjátékok, versek, dalok, rajzok és más kreatív munkák. A szervezők egyik célja éppen a kreativitás fejlesztése volt. A Hódmezővásárhelyi SC Szentesi Boros Sámuel Technikum két tanulója, Balla Lilla Borbála és Németh Luca prezentációban mutatta be projektjét és a felkészülés folyamatát. Munkájukkal a harmadik helyet szerezték meg. Külön díjat kapott Nagy Illés Anikó Hanna, a BSC Kós Károly Technikum és Szakképzőiskola tanulója, aki verses kötettel pályázott. Munkájában azt mutatta be, hogy milyen megoldásokat találhatunk különböző problémákra. A versenyre az ország számos pontjáról érkeztek résztvevők, az eredmény hirdetésen több tanuló dicséretben és külön díjban részesült, valamint átadták az első 3 helyezetnek járó elismeréseket is. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió.
4: Kérd te is dalt a startradio.hu-n.
5: Kívánságműsor a Start Rádióban.
6: Imádom. Jé, de jó zenék vannak.
5: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor, ez a kívánságműsor.

0: Start Rádió.
1: Ez a Start Rádió, sok zene is még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Én már készen állok, és nagyon-nagyon várom a zenei kérdéseket, üzeneteket a rádió weboldalán. Én Gíci Adrien vagyok. Leges üzenetünk az egy szülinapi kérés lesz. Sziasztok, szeretném felköszönteni a születésnapját ünneplő Évikét. Kívánunk neki nagyon sok boldogságot, jó egészséget és rengeteg mosolyt. Szeretnénk neki küldeni egy vidám dalt. Sok szeretettel, a Kovács család.

0: Sportrádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
4: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
5: Június 1-től 14-ig a 0,33-os üveges Peroni csak 319 forint, az 1,75 literes Traubi szóda szőlő 349 forint, az 1 kg-os kristálycukor 315 forint, még az 1,75 literes Fritman írsai olivér mindössze 1290 forint.
4: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
8: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek, térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
9: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
10: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bombajó árakra.
4: Reklámot hallottak.

0: Start Rádió.
1: Start Rádió, sok zene is, még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Üzeni dalt kérni a rádió weboldalán lehetséges. A következő kérésünk az így szól, sziasztok! Szeretném sok szeretettel köszönteni minden kollégámat, Békés Csabán, kitartást a mai munkához. Szóljon nekik egy vidám dal, üdv Laci!

0: Rádió.
1: Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Annak is a végéhez érkeztünk el, az utolsó kérésünk az így szól. Sziasztok, boldog házassági évfordulót kívánunk Marikának és Józsinak. Még sok közös, boldog évet, jó egészséget és szeretetet kíván. A gyerekek és az unokák nevében is. A Pető család.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált messz. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Start Rádió. Küldj te is üzenetet a startradio.hu-n.

0: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. És ma június 11-e csütörtök van, sok boldogságot kívánunk Barnabás nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk, híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Gary Hunt, brit műugró, világbajnok szupertoronyugró, szintén ma ünnepel Super Levente magyar jégkorongozó, és ma ünnepli születésnapját Joshua Jackson, kanadai-amerikai színész is. Önök is ünnepelnének ma valamit mihoz, sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk!
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin! Start rád!

0: Startrádió.
1: Sok zene és még több. Startrádió.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
4: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
5: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
6: A nagy álmom Portugália lenne.
7: Ki más nyerhetne? Anglia.
5: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
4: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
5: Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
4: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
5: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
4: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
5: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mezt.
4: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
5: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Startrádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Stolt Rádió, sok zene és még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. Pénteken az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen, záporok kialakulására pedig mindössze északkeleten mutatkozik esély. Az északnyugati szél több felé élénk, néhol erős lesz, holnap délután majd 21 és 26 fok közé melegszik a levegő.
1: Sok a zene, Stolt Rádió,
2: és még több.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Ez a Stolt Rádió, sok zene és még több. És ma június 11-e csütörtök van. Sok boldogságot kívánunk Barnabás nevű hallgatóinknak. Ma nekik van a névnapjuk. És akkor nézzünk egy-két érdekességet is. Például 2008-ban ezen a napon történt, hogy gyújtogatás következtében leégett Erdély legmagasabb templomtornya, a besztercei szászok által épített 15. századi evangélikus templom. És 1982-ben ezen a napon bemutatták a Steven Spielberg rendezte E.T. a Földön kívüli című amerikai sci-fi filmet. Ennyit az érdekességekről. Zenélünk most tovább.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
5: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avilia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bombajó árakra.
1: Reklámot hallottak.
6: Sokat nevet, sokat nevet.

0: és még több.
1: Sportrádió.
2: Ez a Sportrádió show zene és még több. Benne pedig ideje elköszönöm önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. Mindig segíts, ha látsz valakit, akinek nagy szüksége van segítségre. Lehet, hogy te vagy az egyetlen, aki ezt megteszi. További szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géci Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
3: Turn the nights into a glory day.

0: és még több.
1: Start Rádió.
0: Sok zene és még több. Start Rádió.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
4: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
2: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
2: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
2: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
1: Start Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Sziasztok, 3 óra, ez a Start a 98.4-en. Arecki Zoltán vagyok, ebben az órában hozom Madonna slágerét, itt lesz a Deeper and Deeper. Hallatjuk Robert Miles, a Red Hot Chili Peppers és Sandra egy-egy dalát. Kellemes délutánt, hallgassátok a Startot, benne Rick Astley-t, itt a She Wants to Dance with Me.

0: Reklám.
1: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
3: Június 1-től 14-ig a 033-os üveges Peroni csak 319 forint, az 1,75 literes Traubi szóda szőlő 349 forint, az 1 kg-os kristálycukor 315 forint, még az 1,75 literes Fritman Irsai Olivér mindössze 1290 forint.
2: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
4: Készülj! Mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
5: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66-333-333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
6: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
7: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
2: Reklámot hallottak.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Ez a Starci 984-en, június 11-e van, a Barnabások ünneplik névnapjukat. A Barnabás arámi héber eredetű név, bibliai jelentése, a vigasztalás fia. Kedves Barnabások, boldog névnapot, és Isten éltesse a születésnaposokat is.

0: Kulacsrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által dedikált messz. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus.
8: Ritmus.
0: A délutáni magazin.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Idén-nyáron ismét várja a közönséget a Városházi Esték Békés Csabán, ahol a zene és a humor kapja a főszerepet. Az új szezonbérlet különlegessége, hogy egy garantált musical koncert mellé mindenki maga választhat egy bígjátékot. Június 19-én Janza Kata és Kocsis Dénes, valamint a Jókai Színház művészei hozzák el a legismertebb musical slágereket, sőt, ízelítőt adnak a következő évad zenés produkcióiból is. Ezt követően a nézők két sikeres komédia közül választhatnak, a Még egy kört mindenkinek című humorral és érzelmekkel teli dán sikerdarab színpadi változatát, vagy az Ex című párkapcsolati vígjátékot, amely garantáltan sok ismerős helyzetet és nevetést tartogat. Két különböző hangulat, két felejthetetlen nyári este. A kérdés már csak az, te melyik vígjátékot választod?
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Hamarosan elkészül a tárca közi munkacsoport jelentése az aszbeszt krízisről, miután már 3 nyugat-magyarországi vármegye legalább 250 települése érintett az osztrák bányákból szállított szennyezett kőzúzalék miatt. Az élő környezetért felelős minisztérium tájékoztatása szerint a kormányhivatalokhoz június 2-áig 803 közérdekű bejelentés érkezett az aszbeszt gyanús kőzettel kapcsolatban, és eddig 108

0: kell elszállítani, ami nettó 3,6 milliárd forintba kerül. Szabálysértési vagy akár büntető eljárásra is számíthatnak azok, akik jogellenesen gyűjtik, elpusztítják, vagy szándékosan megzavarják a napokban zajló tiszavirágzást. A tiszai vízirendészeti rendőrkapitányság arra figyelmeztet, hogy a védett kérészfaj természetvédelmi értéke egyenenként 10 000 forint, így a lárvák horgászati célú gyűjtése vagy a kérészek tömegébe történő kishajós behajtás természetkárosításnak minősülhet. A rendőrség a természetvédelmi őrökkel közösen fokozott ellenőrzéseket végez a Tiszán és mellékfolyóin a rajzás időszakában. Újra szolgálatba állhatnak a belügyi ágazattól korábban leszerelt dolgozók, a miniszter ugyanis arra kérte a vezetőket, hogy soron kívül folytassák le az újrafelvételi eljárásokat a visszatérni szándékozók esetében. A belügyminisztérium vezetése elkötelezett a korábbi kollégák visszavétele mellett, a hatályos jogszabályok pedig jelenleg is biztosítják az újrafelvétel lehetőségét. Azok a volt munkatársak, akik ismét aktívan szeretnék szolgálni a hazájukat, a jelentkezés részleteiről és a törvényi feltételekről a korábbi szolgálati helyük humánpolitikai szakterületénél kérhetnek részletes tájékoztatást.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra múlt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Aracki Zoltán vagyok, egy évforduló, éppen ma 44 éves E.T., vagyis ezen a napon 44 éve 1982-ben mutatták be Steven Spielberg rendezésében az E.T. a Földön kívüli című filmet. Földön túli dalok nem lesznek ebben az órában kiváló slágerek, annál inkább jön a Spin Doctors nem sokára. Itt lesz ebben az órában a Coldplay, Michael Jackson és a Guns N' Roses. Egy-egy dal. A kellemes délutánt hallgassátok a Startot benne itt a YouTube-tól a Desire.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
3: Készülj! Mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
4: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X. A

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált messz. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.

0: Smart Rádió.
1: Közlekedési információ.
2: Békésó és Telegerendás között közműépítés miatt van félperes útlezárás, útépítés miatt pedig Csanádapácás Kaszaper között lehet lassabb a közlekedés. Jó utat!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Társadalmi egyeztetésre bocsátották a települési önkormányzatok

önkormányzatoknak. Míg Budapestnek és a fővárosi kerületeknek nincs fizetési kötelezettsége, addig a listát két Borsodabaui Zemplén vármegyei település vezeti Kazincbarcikának 787 millió, Berentének pedig 469 millió forintot kell befizetnie a költségvetésbe. Milliárdos részvényvagyon, több százmillió forintos megtakarítás és egy spanyolországi luxus

Ként havi 49 millió forintos fizetéssel rendelkezett, jelenleg pedig értékpapírban és részvényekben több mint 17 millió eurót, valamint 58,7 millió forintot tart a tárcavezető.

0: egyedül ülnek, a garázsában pedig egy Maserati és egy Tesla áll. A kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló a jegybanki visszaéléseket feltáró, a gyermekvédelmi válságot és a közvagyon elvesztését vizsgáló parlamenti bizottságok élére is jelölt vezetőket a Tisza párt. Bújdosó Andrea frakcióvezető közölte Summer Orsolya, Csőszi Attila, Diószegi Judit és Sárosi József jelölését a házelnökkel is ismertették. A politikus bejelentette azt is, hogy a frakció minden tagja leadta a vagyonnyilatkozatát, a jövőben pedig szigorítják a rendszert az átláthatóság érdekében.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra volt 2 perccel, ez a start a 98.4-en, a Recki Zolt. Amelyek ebben az órában jön, Igulás Sherrington a Save Tonight, hallatjuk a Rasmust, itt lesz a Bomb the Bass és Whitney Houston egy dala is. Kellemes délutánt, hallgass a startot, benne az Erasure jön itt a You Surround Me.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Két megjelenítést tartalmaz.
2: Gól öröm. A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a Körös Hírcentrum labdarúgó világbajnoki híreit Kibéri Pétertől hallják. A ma kezdődő futballvilágbajnokságon már nem 32, hanem 48 csapat küzd a legértékesebb trófeáért. Így nem 64, hanem 104 meccset játszanak majd. Az elsőt ma este 9 órától a társrendező Mexikó Dél-Afrika ellen. A torna július 19-én a döntővel ér véget. A világbajnokságnak Mexikó, az Egyesült Államok és Kanada 16 városa ad otthont. A csapatokat 12 darab egyenként 4 fős csoportba sorolták, amelyből az első két helyezett, valamint a 8 legjobb harmadik jut tovább az egyenes kieséses szakaszba, ami egyébként egy újabb körrel bővült, a legjobb 16-ba kerülésért is meccset kell játszani. Az időeltolódás miatt számos meccs a magyarok számára nézhetetlen időpontban lesz, de a szervező FIFA igyekezett a reklámbevételeit azzal maximalizálni, hogy a mérkőzések egy része 18, 19 vagy 21 órakor kezdődik, ami a tévénéző őknek jó hír, a csapatoknak viszont nem annyira, hisz kora délutáni hőségben lépnek majd pályára, de lesznek éjjeli és hajnali mérkőzések is természetesen magyar idő szerint. Több szabályt is módosítottak a világbajnokságra, például piros lapjár azért, ha egy játékos vitás helyzetben eltakarja a száját, a kirúgásnál való időhúzás szögletet, a bedobásnál való időhúzás pedig az ellenfélnek bedobást jelent. A lecserélt játékosoknak 10 másodpercük lesz elhagyni a pályát, különben a helyére érkező játékosnak legalább egy percet kell várnia, és a következő játék megszakításnál léphet majd pályára. Ápolást követően az ápolt játékosnak egy percre el kell hagynia a játékteret, továbbá a videóbíró is több okból avatkozhat majd játékba az eddigieknél. Bár a magyar válogatott nem jutott ki a világbajnokságra, a játékosok természetesen követik az eseményeket. Szoboszlai Dominikot, a válogatott csapatkapitányát erről kérdeztem.
4: A világbajnokságot milyen érzésekkel nézed? Egyáltalán nézed-e, követed?
5: Nem úgy fogom alakítani a napjaimat, hogy éppen ráérjek a BB mérkőzésre, de ha éppen ráérjek, akkor lehet, hogy megnézem.
3: A labdarúgó világbajnokság tehát ma este magyar idő szerint este 9 órakor a Mexikó Dél-Afrika mérkőzéssel kezdődik, majd szintén magyar idő szerint hajnali 4 órakor a Csehország Dél-Korea találkozóval folytatódik.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: kiskerítéskövekkel kezdődik.
1: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
2: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
3: Június 1-től 14-ig a 033-os üveges Peroni csak 319 forint, az 1,75 literes Traubi szóda szőlő 349 forint, az 1 kg-os kristálycukor 315 forint, még az 1,75 literes Fritman irsai olivér mindössze 1290 forint.
2: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
4: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az InternetX szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. InternetX, a minőségi választás.
2: Reklámot hallottak. Sok a szere.
5: Start Rádió.
2: És még több.

tart a 98.4-en, a pollen terhelés a hét második felében várhatóan lecsökken, az átvonuló front hátoldalára kerülünk, így hidegfronti tünetekre készülhetnek a frontérzékenyek, az észak-észak-nyugati szelet élénk erősenként viharos lökések kísérhetik, emiatt jelentősen romolhat a járművek menet stabilitása, jó utat a közlekedőknek!

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
3: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
3: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált messz.
3: Játszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Japánban működik a világ egyik legkülönlegesebb szállodalánca. A nevük magyarul nagyjából azt jelenti, hogy furcsa hotel, a név pedig elég pontos. Itt ugyanis alig van emberi személyzet. A recepció mögött robotok állnak, köztük egy beszélő dinoszaurusz, aki több nyelven is eligazítja a vendégeket. A csomagodat egy másik robot viszi a szobáig, a beutás pedig arcfelismeréssel történik, bent pedig egy kis személyi robot mondja meg, milyen idő lesz másnap, és még a világítást is kezeli. Az első ilyen hotel 2015-ben nyílt, és annyira bejött a koncepció, hogy azóta Tókióban, Oszakában, Kiotóban is működnek ilyen helyek, sőt már az Egyesült Államokban is megjelentek. A vicces az egészben, hogy a szobák teljesen normálisak. Nincs robot, ami zuhanyoztat vagy WC papírt adagol, ami valljuk be egy hosszú utazás után talán nem is baj. Szóval Japánban már ott tartanak, hogy a hotelben nem a recepciós kérdezi meg, hogy milyen volt az utazás, hanem egy mosolygó robot dinoszaurusz. Hát nem tudom. Remélem, hogy nem ez lesz a jövő.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en. A Recki Zoltán, még nem sokára jön Chris Isaacsel a Wicked Game. Hallhatjuk majd George Michael, az R.E.M. és a Doobie Brothers egy-egy felvételét. Mindenkinek tehát azt tanácsolom, hogy hallgassa a Startot, benne itt a Bross és a Van Willabi Famous.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
3: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kapható. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bombajó árakra!
4: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek! Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
5: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottak. Sok a szene,
6: sok a szene, és még több.
7: Start Rádió.

0: és még több. Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
8: Start Rádió.
0: Sok zene, és még több.

0: A Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Májusban 1,8%-ra lassult a fogyasztói árak éves emelkedése az áprilisi 2,1%-ról, miközben az elemzők enyhén élénkülő áremelkedést várnak. A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint áprilishoz képest átlagosan nem változtak az árak, az élelmiszerekért pedig 0,3%-kal kevesebbet kellett fizetni. Éves bázison a szolgáltatások 4,3%-kal drágultak, a háztartási energia ára viszont 2%-kal mérséklődött, ezen belül a vezetékes gázért 7,1%-kal fizettek kevesebbet a fogyasztók. Újra szolgálatba állhatnak a belügyi ágazattól korábban leszerelt dolgozók, a miniszter ugyanis arra kérte a vezetőket, hogy soron kívül folytassák le az újrafelvételi eljárásokat a visszatérni szándékozók esetében. A belügyminisztérium vezetése elkötelezett a korábbi kollégák visszavétele mellett, a hatályos jogszabályok pedig jelenleg is biztosítják az újrafelvétel lehetőségét. Azok a volt munkatársak, akik ismét aktívan szeretnék szolgálni a hazájukat, a jelentkezés részleteiről és a törvényi feltételekről a korábbi szolgálati helyük humánpolitikai

0: önkormányzatoknak. Míg Budapestnek és a fővárosi kerületeknek nincs fizetési kötelezettsége, addig a listát két Borsodabaui Zemplén vármegyei település vezeti, Kazincbarcikának 787 millió, Berentének pedig 469 millió forintot kell befizetnie a költségvetésbe. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok a szere?
3: Start Rádió.
2: És még több.
4: És még több.
5: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk e heti vendége Sin Árpád, fotós. Tartsanak velünk pár perc és kezdünk!
2: Sokat nem, sokat nem.
3: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Korábban szó esett ezekről a képszerkesztős glitchekről. Volt-e, vagy találkoztál-e olyan képpel, amit más készített, más szerkesztett, és arra azt mondtad, hogy ez rettenetes? Tehát vannak-e olyan hibák, amikre te is ugrasz? Meglátod a képet, és akkor úristen, hát ezt máshogy is lehetett volna csinálni. Mik azok a, hogyha vannak persze ilyenek?
2: Aha, itt most mondjuk külön a parti fotón belül kérdez, vagy akármi?
1: Lehet egyébként tájfotó is, portré is, bármi.
2: Hát nyilván elemzek egy képet magamba. És én ezt döntöm azt, én nem nagyon szeretek másokat kritizálni, elég is lehet kritikának mondani.
1: Manapság egyébként ez divatos.
2: Igen, sajnos. Igen, igen. Én inkább csak tanácsokat szoktam adni. Tehát például azokat is, mondjam azt, hogy akiket így mentoráltam, mindig átküldték a képet, és én elmondtam, hogy én mit csinálnék másképp. És persze volt, hogy ő elmondta azt, hogy ő miért csinálta úgy, és azt teljes mértékben el tudom fogadni. Én, amire igényes vagyok, és nagyon szeretem, én a képkivágásokat arányban tartani nagyon szeretem. A túlexponáltság, alulexponáltság engem nagyon tud zavarni. Úgyhogy igen, van.
1: Hogy a szétszaturált képek
2: igen,
1: például.
2: Azt igen, meg aztán pláne. Igen,
1: amikor ránézett, tehát van is, most nyilván nem mondjuk ki a cégnek a nevét, szoktak így a közösségi médiában föltenni ilyen reklámfotókat, vagy ilyen általános fotókat, és szanaszét vannak színezve.
2: Igen,
1: tehát sajnos bármilyen kijelzőn annyira bántják a szememet, azok az élénk színek.
2: Igen.
1: Mert én értem a koncepciót, ugye, hogy legyen minél nyáriasabb az a dolog, az a kép, az a kompozíció, de hogyha túlzásba esik valaki, akkor az bántó is lehet
2: igen,
1: az ember szemének.
2: Nagyon-nagyon könnyű átesni egyébként a másik oldalra.
1: Megyén kívül volt-e fotózásos feladatod így, akár a 2000-es években, akár mostanság, vagy csak a megyén belül tevékenykedtél konkrétan itt Békés Csabán, vagy a környéken is?
2: 99%-ban a megyén belül egy-egy felkérés volt, hogy igazából helyi csapatokkal volt, hogy mentem velük.
1: Ilyen zenekarokkal, vagy együttesekkel?
2: Hát, nem is zenekar, hanem DJ.
1: Ja, értem.
2: Meg ilyen produkciókkal, promóciós produkció volt, hogy italos promóciósokkal mentünk, jártuk a szórakozó helyeket. Most itt is nyilván nem akarok márkát mondani, de azért úgy jártuk az országot, de döntő többségében inkább Békés Csaba, Békés megye.
0: Start Rádió.

0: még több.
1: Sportrádió. Sportrádió.
2: Hogy tapasztalod így az akkori fiatalok, illetve a mostani fiatalok szórakozási szokásai mennyire térnek el, vagy mennyire hasonlóak? Te, aki ugye köztük mozogsz gyakorlatilag.
3: Igen. Hát ugye itt a szórakozó helyek száma azért mutatja az irányt. Sajnos. Ennek több oka van. Teljesen más lett a... Tehát felnőtt egy olyan generáció, vagy felnővőben van egy olyan generáció, akik egyre inkább csak az online térben vannak jelen, és ezt most itt sajnos látom a 17 éves nagy fiamat is, ugyan ő is azért zenél, zenét tanul, azért amikor programja van, elmegy, és a zenekarjával ő nagyon jól érzi magát, szimfonikus zenét tanul egyébként.
2: Erre rá akartam kérdezni, úgyhogy ne kotorász a fejemben, kérlek, igen.
3: És egyébként meg, ha otthon van, akkor alig lehet kiszedni a számítógép rapságából. Egyszer-egyszer a haverjaival akkor elmennek biciklizni, de hiányolom azt a gyerekekből, hogy a húsvértársaság akkor leüljen, kiüljenek valahova. Az, hogy a szórakozó helyek meg tűnnek el folyamatosan, és ez nem csak magyar sajátosság, itt pont a múltkor beszélgettem valakivel, hogy Ibizán is a szórakozó helyek 30%-a bezárt. Tehát valamiért ez az irány, ez nekem nem tetszik, és nem tudom, hogy ennek mi lesz a vége. De az, hogy igazából Békés Csabán is egy olyan szórakozó hely van, amire azt mondja az ember, hogy na, akkor oda el lehet menni, hát kevés. Mm-hmm. Kellene még, mint ahogy régen is, ahogy volt. Ide elmenni, oda elmenni.
2: Mi lehet a megoldás szerinted?
3: Nem tudom. Ebben teljesen tanástalan vagyok, mint egy kisközség.
2: Mennyire mások így a mai szórakozók, mint akkoriban szerinted?
3: Magában a szórakozók viselkedésében nagyon nagy különbséget nem látok. Talán annyi vagy, hogy kevesebb a balhé. Tehát kicsit nyugodtabbak az emberek. Persze van, lát az ember, hogy kicsit valaki közfélek, kicsit többet isznak, előfordul, hogy egyik ember hevesebb vérmérsékletű, és akkor így van egy kis balhé, tehát ritka. Én ezt azt mondanám, hogy egyre ritkább. Lehet, hogy ez is benne van az, hogy az emberek azért visszahúzódnak. Tehát jobban visszahúzódnak most, kevésbé nyitnak, akár egy szórakozó helyen is. Azt látom, hogy ott is csak a telefonjukat nyomkodják.
2: Ja, tehát én azért kérdezem, igen, ezt, mert ugye én nem járok ilyen helyekre, és ez nekem újdonság, hogyha valaki mit tudom én befizeti a belépőt, akkor ugye én azt gondolnám, én kis naív, hogy akkor már megéli a pillanatot. Nem. És akkor ott telefonoznak ugyanúgy?
3: Nyilván valamilyen szinten megélik, főleg, hogy
2: persze, mondjuk, ugye tisztelet a nagyon kevés, vagy talán a ritka kivételnek, persze.
3: Valamilyen szinten megéli. Jó, nyilván azt is megértem, főleg akkor, amikor van egy olyan fellépő egy szórakozó helyen, ami mondjuk neki a kedvence, és akkor az persze, akkor a social médiában azt meg kell osztani, hogy ott volt, és mondjuk az első
2: pár másodperc.
3: Nem, sajnos, nem? Képzeld el, én ezt tapasztalom, hogy gyakorlatilag a képernyőn keresztül nézi a műsort, ami ott megy előtte.
2: Ja, tehát élőzi, és akkor azt,
3: igen,
2: nézi?
3: Igen.
2: Wow.
3: Igen.
2: Hát érdekes.
3: Nem, na, tehát így. Úgyhogy, és akkor, hogyha mondjuk nem is az előadót nézi, de akkor is nem teszi le a telefont a kezéből. Valakivel csetel, valakivel beszélget. Mm-hmm. És valószínűleg nem azzal, aki ott van vele, mert hát azzal ott úgy tudna ott úgy beszélgetni is, de ezt így nagyon, nagyon, nagyon hiányolom az emberekből azt, hogy ott a húsvér ember megérintheti, szemébe nézhet. Ja, és igen, nagyon kevés ember néz bele a másiknak a szemébe. Sajnos, ezt még így tapasztaltam.
2: Igen.
1: Sportrádió.

Rádió. Start Rádió. Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédó Géza.

0: Sport Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a Körös Hírcentrum labdarúgó világbajnoki híreit Kibéri Pétertől hallják. A ma kezdődő futballvilágbajnokságon már nem 32, hanem 48 csapat küzd a legértékesebb trófeáért. Így nem 64, hanem 104 meccset játszanak majd. Az elsőt ma este 9 órától a társ rendező Mexikó Dél-Afrika ellen. A torna július 19-én a döntővel ér véget. A világbajnokságnak Mexikó, az Egyesült Államok és Kanada 16 városa ad otthont. A csapatokat 12 darab egyenként 4 fős csoportba sorolták, amelyből az első két helyezett, valamint a 8 legjobb harmadik jut tovább az egyenes kieséses szakaszba, ami egyébként egy újabb körrel bővült, a legjobb 16-ba kerülésért is meccset kell játszani. Az időeltolódás miatt számos meccs a magyarok számára nézhetetlen időpontban lesz, de a szervező FIFA igyekezett a reklámbevételeit azzal maximalizálni, hogy a mérkőzések egy része 18, 19 vagy 21 órakor kezdődik, ami a tévénézőknek jó hír, a csapatoknak viszont nem annyira, hisz kora délutáni hőségben lépnek majd pályára. De lesznek éjjeli és hajnali mérkőzések is természetesen magyar idő szerint. Több szabályt is módosítottak a világbajnokságra, például piros lapjára azért, ha egy játékos vitás helyzetben eltakarja a száját, a kirúgásnál való időhúzás szögletet, a bedobásnál való időhúzás pedig az ellenfélnek bedobást jelent. A lecserélt játékosoknak 10 másodpercük lesz elhagyni a pályát, különben a helyére érkező játékosnak legalább 1 percet kell várnia, és a következő játék megszakításnál léphet majd pályára. Ápolást követően az ápolt játékosnak 1 percre el kell hagynia a játékteret, továbbá a videóbíró is több okból avatkozhat majd játékba az eddigieknél. Bár a magyar válogatott nem jutott ki a világbajnokságra, a játékosok természetesen követik az eseményeket. Szoboszlai Dominikot, a válogatott csapatkapitányát erről kérdeztem.
4: A világbajnokságot milyen érzésekkel nézed? Egyáltalán nézed-e, követed?
5: Nem úgy fogom alakítani a napjaimat, hogy éppen ráérjek a VB mérkőzésre, de ha éppen ráérjek, akkor lehet, hogy megnézem.
3: A labdarúgó világbajnokság tehát ma este magyar idő szerint este 9 órakor a Mexikó Dél-Afrika mérkőzéssel kezdődik, majd szintén magyar idő szerint hajnali 4 órakor a Csehország Dél-Korea találkozóval folytatódik.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie,
5: ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
6: A nagy álmom Portugália lenne.
7: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
5: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
5: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
5: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált messz.
5: Játszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
9: Sokat nem, sokat
10: nem.
9: Még több.
10: És még több.
0: Start Rádió.

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Start Rádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Start Rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenki.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
4: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
3: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
8: Sokat nem, sokat
9: nem.
8: Még több.
9: És még több.
0: Start Rádió.

0: Magyar óra. Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra. Hey, Buda.

rien. Il va plus jamais me toucher. Il l'a dit.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. június 11-e csütörtök déli 12 óra van. Országos online csaláshálózat bukott le, egy 20 éves csabai nő állt a középpontban. Évadzáró gálával és díjátadóval búcsúzott a Jókai Színház. Forgalomlassító borda került az Őr utcába a lakók kérésére. Tematikus élményséták várják az érdeklődőket a Munkácsi negyedben. Már is mondom a részleteket. A rendőrség felszámolt egy kiterjedt csalóhálózatot, amelynek egyik kulcs szereplője egy 20 éves békés csabai nő és élettársa volt. A nyomozás szerint a bűnszervezet 23 bankszámlát és számos hamis közösségi profilt használt.